0: magyar hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Sebestyén Áron köszönti Önöket. Ma esti magyar hírmagazinunkban hallhatnak a bécsi magyar iskola évzárójáról és nyár ünnepéről, melyet a hétvégén tartottak diákjaiknak és szüleiknek. Ezt követően hallhatnak a tiroli magyar oktatásról, ahol a közelmúltban vendégként színesítette az oktatást Berg Judit író. De rövid híreinkben szó lesz a hőségről és a tegnapi VB meccsről, amelyen Ausztria Argentínával szemben veszített. Tartsanak velem! Arcfestés, csillámtetoválás, néptánc és történelmi dobosok. A bécsi magyar iskola BMI idei nyárünnepe több helyszínen, több műfajban és sok közös élménnyel zárta le a tanévet. Zeidler Andrea intézményvezető szerint az év egészét is a programgazdagság és a stabil közösségépítés jellemezte. Többek között ezekről is kérdeztem Zeidler Andreát.
2: Kint voltunk Aspenban, az úgynevezett Junge Boxban, az egy városhoz tartozó, egy ilyen kis épület, egy pavilion, egy parkban, és azt ki lehet bérelni, azt kibéreltük, és ott tartottuk, nagyon jó hangulatban, tehát tulajdonképpen mindig, ezt minden évben csináljuk, ez az arcfestés, meg a csillamtetoválás, meg barkácsarok, ezt mindig kicipeljük magunkkal oda, ha ott vagyunk, de azon kívül most ebben az évben két programunk is volt, egyrészt a kicsi néptánc csoportunk, tehát a napraforgócskák, azok bemutatták a kis műsorokat, és azon kívül meghívtunk egy dobos, táltos dobos csapatot, akik ott felléptek, nagyon érdekes kosztümökben és dobokkal, meg tehát ilyen historikus dobokkal. Nagyon érdekes volt, nagyon tetszett mindenkinek, szülőknek is nagyon tetszett, úgyhogy ebből mindjárt született egy új ötlet, hogy mit fogunk ősztől tanítani az iskolában, nagyon jól sikerült, és hát persze volt evés, volt vattacukor, meg minden, amit így a gyerekek ilyenkor szeretnek. Nagyon-nagyon meleg volt, azt meg kell mondjam, tehát olyan szempontból nem volt szerencsés a dátum vagy a nap, de amúgy nagyon élveztük, ott volt, hogy csereg tanár, és ott van játszótér, meg minden, tehát csúszdák, stb. Nagyon jó hangulatban telt. De ez csak egy része volt a nyár ünnepnek, mert aznap délelőtt búcsúztattuk az óvis gyerekeket bent a Schwedenplatzon, ami szintén nagyon kedves, jó hangulatban, 18 gyerek jár abba az óviba, és azokat búcsúztattuk kis diplomákkal, kis ajándékokkal, közös énekkel, mesemondással, nagyon szép volt az is. És a vasárnap folytatódott az ünnepség, akkor a kicsisvunk, színi csapatunk előadott egy kis Arumini darabot, előadta a Pigmalion színházban a 9. kerületben, ezt ugye Pajka Csengele vezeti ezt a csapatot. Úgyhogy ez egy fantasztikus hétvége volt, tele élménnyel, tele programmal, és rendesen el is fáradtunk.
1: És tényleg, hogyha már itt akkor az év lezárásáról van szó, összességében Ön az intézmény vezetőjeként hogyan értékelni ezt az idei évet?
2: Hát nagyon gazdag volt, nagyon gazdag élményekben, meg aktivitásokban, nagyon gazdag volt. 25 kurzust szerveztünk meg ebben az évben. Minden kurzus összejött, aminek nagyon örülünk. Egy-két kurzus, tehát úgy bizonyult, hogy azt nem fogjuk folytatni, de ahelyett lett három másik, úgyhogy maradunk ennél a 25-26 tanfolyam számnál. Ugye nálunk nem osztályok vannak, hanem inkább ilyen foglalkozásoknak nevezzük mi őket, és nagyon jó volt, tehát a tanári csapat is fantasztikus, nagyon jó az összetartás, és úgy érzem, hogy nagyon jó szakemberekkel dolgozunk együtt, és hát ugye nálunk nagyon erős ez a színház, musical, ezek a kézműves foglalkozások, ezek nagyon erősek, a fotóklub, úgyhogy hogy szerintem nagyon nagyot alkottak a gyerekek ebben az évben, és mindenki nagyon boldog volt, és ebben az évben csináltunk hosszú idő után először egy kiértékelést is, tehát elküldtünk egy kérdőívet a családoknak, hogy mi tetszett nekik, mi nem, mit szeretnének másként látni jövőre, és meg kell mondjam, hogy nagyon-nagyon jó visszhangja volt az egésznek, az aktivitásunknak, tevékenységünknek, úgyhogy szerintem nem igen fogunk változtatni a koncepción, és ilyen formában, meg ilyen tartalmakkal fogjuk folytatni a jövő évet is. A Bádeni iskolában is bővítjük a programot, tehát ott eddig csak óvoda volt, óvis csoportunk, de most lesz egy kisiskolás csoportunk is, úgyhogy ez egy külön kihívás, ugye, mert elég, tehát nem olyan, tehát hogyha nem Bécsben van egy kurzus, akkor azt azért másként kell felügyelni, meg másként kell megbízni a tanárokban is, és de ebben most így belevágunk, hogy Bádenban kiépítjük egy picit a programunkat. Azon kívül a Donaustadtban is van két helyen tanfolyamunk, úgyhogy, de azért a mi fő táborunk az a Schwedenplatz, tehát arra koncentrálunk. No, meg kell mondjam, hogy lassan kinőjük azt a helyet.
1: A közelmúltban kétnapos irodalmi program keretében Tirolba látogatott Berg Judit, aki elkalózolta a fiatalokat az irodalom világába. Az Innsbruckban tartott eseményre nem csak a környéken élők, hanem a környező tartományokból is érkeztek gyerekek. Az eseményről és annak jelentőségéről a magyar oktatásban Bányi Kriszta kérdezte Jenevein Izabella tanárnőt.
0: Berg Judit írónőt mindig nagyon szívesen látjuk, és mindig nagy szeretettel, és mindig egy nagy élmény nekünk, hogy itt van velünk, és mindig csodás dolgokat hoz nekünk, nagyszerű dolgokról mesél. Ti már másodszor játszottatok meg minket. Igazándiból ez a kétnapos esemény úgy indult, hogy az állomásról Judit rögtön beesett a tiroli gimnazista magyar órára, és az 48-as könyvét mutatta be nekünk, ugye a Szélvíztől kergetve, amire már nagyon kíváncsiak voltunk, már március környékén szerettünk volna ezzel foglalkozni, de ugye ez az időpont volt lehetséges, és nagyon-nagyon érdekes dolgokat tudtunk meg Petőfiről, többek között Petőfiről, annak a kornak a szelleméről, hogy milyen volt Petőfi, nem is igazán ugye a forradalomról, valószínűleg, hogy mi is be fogjuk vetni majd a magyar órán ezt a könyvet, és erről is a Liana címkönyvről mesélt nekünk a Berg Judit.
3: Hogy fogadták a diákok, akik vélhetőleg ugye ismerik is a könyveit, vagy legalábbis egyet-egyet olvastak tőle, hogy itt van az író, akinek a könyveit ők olvassák személyesen?
0: Hát természetesen nagyon örültek neki, tehát nagyon várták ezt a találkozást, és annyira így bele süllyedtek ebbe a mesélésbe, hogy úgy láttam, hogy tényleg, tehát szó szerint így csüntek az ajkán, ugye, a Juditnak, és nagyon-nagyon jó esett hallgatni azokat az érdekes dolgokat, amit mondott.
3: Aztán persze folytatódott a program, és három korcsoportra szétosztva újabb gyerekek találkozhattak tiroli részről, Innsbruck és Innsbruck környékéről. Mind a cserkész csapat, mind a neve nincs óvoda résztvevői ott lehettek. Itt milyen program várt a gyerekekre?
0: Három korcsoportba osztottuk be a gyerekeket, tehát nagyon örültünk annak, hogy Vorarlbergből és Salzburgba is ellátogattak hozzánk. Ugye a Vorarlbergi Magyar Egyesület is hozta a gyerekeket, és a Vorarlbergi Magyar Oktatás is hozta a gyerekeket, és Salzburgból is az Egyesületből ellátogattak hozzánk, és összesen 123 gyerek hallgatta meg a Berg Juditnak az előadásait, meg hogy mesélt, és hogy mit mesélt.
3: Azt gondolom, hogy az ilyen programok beigazolják azt, hogy mennyire van létjogosultsága itt Ausztriában annak, hogy a magyar ajkú gyerekek valóban olvassanak magyar nyelvű könyveket, hisz biztos vagyok benne, hogy amikor személyesen találkozhatnak a könyv hőseinek megalkotójával, az egy nagyon különleges élmény számukra.
0: Nekik főleg azért különösebb élmény, mint a magyarországi gyerekek, mert nekik nincsen, tehát nekik nincs itt megadatva az, hogy az írókkal, a magyarországi írókkal, a magyar írókkal találkozzanak. Tehát Magyarországon megvan a lehetőség, hogy egy író-olvasó találkozóra elmenjenek a gyerekek. Itt igazándiból az itt élő gyerekek akkor találkoznak magyar íróval, magyar ifjúsági íróval, és ugye természetesen ez egy pályázatokon keresztül sikerült csak megvalósítani egy ilyen programot.
1: Extrém magas hőmérsékletek okoznak káoszt a bécsi iskolákban. Volt olyan tanterem a fővárosban, ahol helyenként akár 39 fokot is mértek, ami a tanári érdekképviselet szerint gyakorlatilag lehetetlenné teszi a tanítást. Több mint 350 iskolából érkezett hőmérsékleti bejelentés, ami súlyos hőség problémákra utal. A dolgozói képviselők gyors intézkedéseket sürgetnek, például a tanítási idő lerövidítését, valamint jogszabályi változtatásokat,

0: kettő között. A találkozó egyik főszereplője Lionel Messi volt. A 38 éves csapatkapitány ugyan a 9. percben kihagyott egy büntetőt, később mégis ő döntött. A 38. percben megszerezte a vezetést az osztrák csapat ellen, majd a hosszabbítás 5. percében, tehát a 95. percben beállította a 2-0-ás végeredményt. Messivel történelmi rekord is született, a VB góllövő listán összesen már 18 világbajnoki találatnál jár a futballista. Az osztrák válogatott küzdött, de támadásban sokáig kevésnek bizonyult. Az első félidőben lövésig sem jutott. A második játékrészben Sabitzer veszélyes szabadrugását védte Emiliano Martinez, Gregorics fejese pedig fölé szállt. A csoportban Argentína 6 ponttal vezet, Ausztria 3 ponttal, továbbra is versenyben van a továbbjutásért.
1: Időjárás.
0: A kedd meleg idővel zárul, lesznek még napos és felhősebb időszakok is. Délen estére néhol zivatar kialakulhat, de többnyire ott is száraz marad az idő. Az északi szél éjszakára átmenetileg mérséklődik, továbbra is meleg lesz, a legalacsonyabb hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. Holnap, vagyis szerdán egész nap napos idő várható, felhők csak elvétve jelennek meg. A csúcshőmérséklet alig változik, 29-33 fok lesz. Emellett mérsékelt, időnként élénk, északias, északkeleti szél fúj, a legerősebb széllökések elérhetik a 30 km/h. És ezzel hírmagazinunk végére értünk. Köszönöm figyelmüket! Az előző percekben a mikrofonnál Sebestyén Áront hallották, további szép estét és jó rádiózást kívánok!